0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a ustedes gentiles les digo, siendo como soy apóstol de los gentiles, haré honor a mi ministerio, por ver si doy celos a los de mi raza y salvo a algunos de ellos. Pues si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué no será su reintegración sino volver desde la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, así como ustedes de otro tiempo desobedecieron a Dios, pero ahora han obtenido misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han desobedecido ahora con ocasión de la misericordia que se les ha otorgado a ustedes, para que también ellos alcancen ahora misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Szent leszkeszent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a pogányoknak azt mondom, mint a pogányok apostola nagyra tartom szolgálatomat. Sőt, szeretném betélkedésre serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. Ha ugyanis az ő elvettetésük által kiáradt a megbékélés a világra, mi más lesz újrafelvételünk, ha nem élet a halálból? Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását, amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most az ő engedetlenségű következtében irgalomra találtatok, így ők most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön. Ez az Isten igéje.
2: Puestos en pie, nos preparamos a escuchar el Santo Evangelio cantando el Aleluya.